múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy, úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, ebbe a számodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt. Összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskafélékeken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafé, vagy oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagyok, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségemnek, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem
1: megkapja,
2: az
1: akkor...
2: Azt nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... végeredményhez eljuss rá.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félúton, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon igen, jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
5: Igen,
1: az.
5: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjéért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen,
3: éppen
2: igen,
3: is
2: az az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon megismerte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrudka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is. Akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy
2: mindenkivel
3: a feleséget?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az én beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is. Távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyen behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyunk magunk után itt a világban.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

szomorú. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Rizs bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kúr általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott riadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért...
9: www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Igen, itt a nyári jófafák, rügyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és ti el a tiét Magyarország!
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás gyanúja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sólyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csonglár Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkáros gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel el. Távozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes

0: És Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregors Rizs bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Rizs bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rechos Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rechos.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hallja!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott riadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
12: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhoztam nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogad, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk, szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy szikla peremen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-ez egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét, elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatás a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó,

elemzik azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen, de azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban, sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőkben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig, tehát az első vérzés beköszöntéi szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermek immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Nos, foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján egy virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azok sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt, az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran, tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért már mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kúr általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott riadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért...
9: www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép szerda délután kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem ma Karina helyett Zoli, illetve Sanyi is. Sziasztok!
3: Sziasztok! Ígérem, nem fogok Karina hangon beszélni.
2: Pedig milyen jó lenne, így elmagasítanád a...
4: Hát igen. De nem baj, hát most ez egy ilyen pasis műsor lesz.
2: De egyébként... Ha szeretnétek, egy leszek nő.
4: Ja, tényleg. Hát jó, ez neked nem lesz olyan.
2: Nem, amúgy nem leszek nő, pasi vagyok, én is köszönöm, csak mindig ökörködnek a hangommal, aztán azért mondtam, hogy ha szeretnék, akkor...
4: Hát, na.
3: Jól van, cicus.
2: Na. Isten őriz, hogy így szól. Lics.
4: No, szóval gyorsan elmondom, hogy ma ugye 2026. május 20-a van, és... az a helyzet, hogy a méhek világnapja, névnap pedig a Bernátok, igen, a Bernátok és a Felíciák ünnepelnek.
2: Igen, de mielőtt köszöntjük a névnaposokat, előtte engedd meg, hogy elmondjam az elérhetőségeinket, másodrészt, hogy téged felhangosítsalak, mert megint számomra halk vagy. Szóval www.lépésradio.hu, itt van egy kívánságdoboz, hallgatói messenger csoportunkat is tudtok csatlakozni, hogy Facebook oldalunk által facebook.com/lépésradio, és a többi közösségi platformon is megtalálhattok minket Lépésradio néven. Ajánljuk például figyelmetekbe YouTube csatornánkat, Lépésradio Official néven találjátok meg a YouTube-on, de a Lépés Rádiót beírjátok, kidobja, tessék megosztani, feliratkozni, lájkolni, hájpolni a tartalmainkat. Ezen kívül pedig számos mobilapáltal is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által, de írhatok nekünk e-mailt
4: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Így van. És ha már így elmondtuk gyorsan az elérhetőséget, és Sanyi említett a Bernát és a Felícia nevű hallgatóinkat, akkor gyorsan köszöntjük is fel őket. A Bernát név germán eredetű jelentése erős, mint a medve, a Felícia latin eredetű jelentése pedig boldog. Hát minden Bernát és Felícia nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen névfordulót ünnepel, május 20-án sok boldogságot. De ha már Sanyi elmondta, hogy a mai nap a méhek világnapja, akkor azt is mondjuk el, hogy a mai nappal lezárul az adóbevallási időszak. A ma éjfélig még adhatjátok adótok 1%-át, például a rádiónkat üzemeltető egyesületnek, egyeset a sérült emberekért, 1856-1397-2-09, ez az adószámunk. Köszönjük, hogyha támogattok minket, illetve ezen felül pedig ez volt az egyik fontos információ. A másik fontos információ, hogy a mai műsorban számos érdekességet hozunk nektek. Lesz bölcsesség, horoszkóp, és jobbnál jobb zenék, és érdekesebb témák, hírek, amit itt a két fiúval, velem együtt hárman kibeszélünk. Remélem, hogy jól fogtok szórakozni. Mindent elmondtam? Szerintetek? Szerintem igen.
4: Szerintem igen.
2: Jó, akkor picit zenélünk. Aztán pedig Sanyi felkészül és hozza a nap bölcsességét. Tartsatok velünk, jó szórakozást!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

sokszor úgy érezzük, le vagyunk maradva másokhoz képest. Nem az számít, milyen lassan haladsz, amíg nem állsz meg. Sokszor úgy érezzük, le vagyunk maradva másokhoz képest, pedig mindenki a saját tempójában halad. A kitartás gyakran fontosabb, mint a gyorsaság.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos, ma egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat neked. Bika, jó nap lehet arra, hogy végre lassíts egy kicsit és feltöltődj. Ikrek, valaki ma különösen kíváncsi lesz a véleményedre. Rák, egy apró figyelmesség sokkal többet jelenthet, mint hinnéd. Oroszlán, a könnyen te lehetsz a társaság középpontja. Tűz, egy régóta hallgatott ügy végre sínre kerülhet. Mérleg, most érdemes hallgatni a megérzéseidre. Skorpió, egy kis spontaneitás feldobhatja a napodat. Nyilas, jó hírt kaphatsz valakitől, akire nem is számítasz. Dak, ma különösen hatékonyan tudsz koncentrálni. Vízöntő, egy furcsa ötletből most valami nagyon jó sülhet ki. Alak, a humorod ma több embert is jobb kedvre deríthet.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet.

0: még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió. Ne lepődjetek meg, ha madárcsicsergést vagy galamb uhogás, vagy nem tudom, hangokat halljátok, mert nálam itt vannak az ablakok is.
2: Uhogni a bagyok szokták, de...
1: Igen, de tudod, a galamb meg hogy tesz? A galamb meg, ja jó, turbékolnak, csak hogy ez a turbékoló hang, ez olyan ilyen hangot adnak ki. Most erre mit mondjak? Na, viszont...
3: Félrebeszél a galamb.
1: Ja. Viszont képzeljétek el, egybe egy párkapcsolati színesek kezdünk, méghozzá azzal, hogy 13 év után került elő egy szerelmes üzenet egy boros üvegből. Húha! Na most azért lepődtem meg, hogy most ez a hír kétszer van, mert a legelső hírnek is az a címe, hogy 13 év után találták meg a szerelmes üzenetet az óceánból. Lehet a kettő nem igen, pont ugyanaz, de érdekes mind a kettő 13 év. De nézzük ezt a borosüveges esetet, melyet egyébként a Journal des Femmes írt. Van, aki virágot ad, mások inkább bedobják a szerelmüket az Atlanti óceánba. Hát lehet, hogy tényleg ugyanaz.
3: Ugyanaz, igen.
1: Egy kanadai pár 2012-ben romantikus üzenetet zárt egy boros üvegbe. Az üveg most Írország partjainál került elő. Anita és Brad még friss szerelmesekként írták az üzenetet egy romantikus kiránduláson. Az üveg több mint 3000 kilométert sodródott az óceánon át. Az ír megtaláló közösségi médián keresztül kutatták fel a párt, akik ma már családos emberek. A történet újra emlékeztette őket arra, milyen volt a kapcsolatuk kezdete. Hát nagyon szép a sztori. Mi a legromantikusabb dolog, amit valaki valaha tett értetek? Van ilyen?
3: Romantikus, amit értem tettek.
1: Zoli gondolkodik.
3: Azért nehéz, mert általában ugye a pasik szoktak romantikus dolgot tenni a nőkért. De hogy ez fordítva volt-e valaha az életemben?
1: Szerintem volt, biztos mindenki életében valami apró gesztus, tehát most itt nem nagy dologra kell gondolni. Lehet, hogy akkor ezt nem gondoltad romantikusnak, csak később idealizáltad egy picit romantikusabbá. Néha egyébként tényleg olyan apró kedvességek, amit egy nő tud adni, az, és most nem, ne gondolj egyből Zoli a szexre, mert tudom, hogy te nagy képé vagy. Te!
2: Minden egyéb, ami ezt kívül
3: esik. Hát, az is lehet egy romantikus rész.
1: Hát, lehet, igen, de most nem erről gondol, vagy nem erre gondolok. Igazából szerintem az is, amikor én nekem amúgy az volt a legkedvesebb emléke milyen szempontból, amikor az én kedves párom először sütött vagy főzött, alkotott a konyhában nekem ételt, és az olyan jól esett, és azóta is akárhányszor, pedig azért viszonylag hát azt nem mondom, hogy túl gyakran, de hetente megtörténik, tehát azt mondom, hogy heti rendszerességgel szokott mindig alkotni valami kedvességet, akár egy reggelit, vagy vacsorát, vagy valami finomat, és az mindig jól esik az embernek, és szerintem ez adja azt, hogy nagyon nagy szeretettel, amikor egy nő ad neked, legyen az bármi, egy apróság, és abban is benne van az a romantikus gesztus, vagy érzés, vagy érzet, amit te

0: egész.
1: Tartja a mondás, hogy aki szeret az etet.
0: Nem minden esetben, nem minden esetben, mert nekünk nem a szeretet nyelvünk, de attól még etetjük egymást.
2: De neked Sanyi volt valaki, aki...
1: Nem csak étellel, mi?
2: Igen.
0: Ja, és Sanyi, te is már megint máson gondolkodsz.
2: Hogyha most már erről beszéltünk, nekem is eszembe jutott valami, és tényleg ez is egy kicsit, mondjuk így romantikus. Visszaemlékszem még a volt páromra, egy születésnap alkalmával, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy ő tudta, hogy én nagyon szerettem az ilyen füstölt dolgokat, füstölt kovász, füstölt sokkal, füstölt szalna valami, és ugye nem adott ajándékba semmi mást, csak amikor eljött a születésnap, akkor vacsorára oda tett az asztalra friss kenyeret, füstölt kolbász, füstölt szalonnát, füstölt sonkát, és egy üveg nagyon finom vörös bort. És ez nekem annyira jól esett, és annyira jó volt, hogy tényleg ez így nagyon-nagyon, pedig nem most volt, vagy 20 éve, de megmaradt nagyon bennem ez a figyelmesség, hogy ő tudta, hogy ezt mennyire
0: mindig szeretem. Mindig jól esik.
2: Nem egy ilyen nagy ajándékot adott, csak egy ilyen...
0: Nem feltétlen a nagy ajándékok. Én azt hiszem azt, hogy néha az apróságok nagyobb ajándékok, mint amikor...
1: Nekem is az, hogy amikor mondjuk például a születésnap úgy gondolt rám valaki, hogy mondjuk apásból vagy fejből tudta a szülinapom, és mondjuk régen nem is vagyok még fészen, vagy ha akarnám, akkor nem lenne ott, ugye, hogy sokan...
0: De hát ebbe mondjuk nem érzek semmilyen romantikát, Sanyi, te amúgy értem a próbát.
1: De abban az romantikus, mert nem az, hogy mindenképpen egy olyan gesztus, amikor azt mondok, hogy csak úgy
0: annyi. Ha nem írod ki a születésnapodat, figyeld meg, én egy próbált ki. Egyszer kipróbáltam, nem most évekkel ezelőtt, lekapcsoltam, hogy nincs kint a szülinapom. És körülbelül 10-szer kevesebben köszöntöttek fel, mint egy évvel később, de amikor be volt kapcsolva, tehát amikor visszakapcsoltam. Tehát számos ilyen beállítás, sőt, be lehet azt állítani, a páromnak csak az év van kint, tehát pontosan nem tudod, hogy mikor van a szülinapja, kivel nem ismered, csak az van ki, hogy melyik évbe született, és kész, a többit nem látod. És ez is egy nagyon jó praktikus dolog, hogyha nem akarod, hogy agyon köszöntsenek.
2: Hát megint kiderül, hogy ki gondol rá.
1: Annak én még így is azt mondja, hogy nem írok rá.
0: De ilyen szempontból, meg ha belegondolsz arra, hogy nincs kint a születésnapot, tényleg csak mondjuk az év, és úgy köszöntenek fel, hát az sokkal értékesebb, mint az, hogy Facebookon, bocsánat, ezt mondom, hogy olyan emberek felköszöntenek születésnapon, akivel évek óta nem is beszélek, meg nincs hozzá egymáshoz semmi közünk, de mert a születésnapon van azért felköszönts, hogy nem biztos, hogy kell az. Ha nem beszélgetünk, akkor most az én szülinapom van. Hát köszönöm, hogy felköszöntöd, de most azzal nem tudok mit kezdeni. Igen?
2: Nem, hát ezt akartam én is mondani, hogy ne ezen múljon. Tehát hogy persze, hogy az figyelem felkelt, és nem véletlenül.
0: Igen,
2: van
0: igen.
2: Ezek a közösségi médiákon, de tényleg így van, hogy ha az rejteve marad, és akkor köszönt fel, akkor igazán értékes, mert akkor kiderül, hogy gondolt rád, tudja, mikor van a szülinapod.
1: Azoknak a feledékeny pasiknak, ugye, a feleségeiket, párjaikat, ugye mindig elfeledkeznek róla, azoknak meg mondjuk azt veszük jó, mert...
0: Én nem mondom, hogy zenéjünk megint egy picit, aztán nem folytatjuk, hamarosan egy újabb érdekességgel.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és következő történetünk, méghozzá képzeljétek kell, betört egy lakásba, majd kidobta az ékszereket, mert megszólalt a lelkiismerete. No.
2: Hát ilyen lelkiismeretes betörőt én még nem hallottam.
1: Én se, de nézzük akkor részleteket. Ez lett a világ legrosszabb bűnözője, vagy a leglelkiismeretesebb. Egy férfi arany ékszereket lopott egy lakásból Oroszországban. Később azt állította, hogy bűntudata lett, ezért mindent kidobott a szemétbe. A rendőrök szerint a férfi betörte az ablakot, és több aranyékszert vitt el. Elfogásakor azt mondta, nem bírta elviselni a gondolatot, hogy lopott holmik legyenek nála. Ezért állítólag egy közeli kukába dobta az összes zsákmányt, csak azt nem tudta megmondani, hogy melyikbe. A rendőrök kevésbé voltak meghatódva a történettől, írja a lenta.ru. Szerintetek létezik becsületes bűnöző? Szerintem azért alapvetően nem, de még ilyen. Tehát most én azt nem értem, hogyha már így, hogy mondjam, rájön, hogy fú, mekkora hülyeséget csináltam, akkor a tulajdonos felkerestem volna, és visszaadtam volna neki. Bocsánat, de ne haragudj, elloptam, de én nem bírom ellopni, úgyhogy visszaadom neked az összes, jelentsél föl, de én becsületes vagyok, én nem bírom azt, hogy nálam legyen a lopott szajré, hanem én visszaadom.
2: Sanyi, te mit szólsz el?
1: Sanyi, szólni se tud.
3: Nem biztos, hogy sikerülne egy ilyen lopáson marabb lebuknék, de amúgy meg az, hogyha már egyszer el akarom vinni, akkor elviszem most, akkor bemegyek, összeszedem a cuccot, és azt mondom, hogy nem, ezt én nem csinálom, és kidobom a kukába. Hát akkor vagy ott hagyom, legalább nem. Hogy ott hagyom, és elmenekülök, és akkor ennyi, de hát
2: nekem inkább
3: kis dobjam.
2: Nekem gyanús, hogy ez a lelkedés, mint a dolog, amire mondta is a végén ez a hír, hogy a rendőröket nem hatotta meg. Én szerintem is ez csak egy ilyen reflex, hogy én lelki furdalást kaptam, stb. De hát, mint a rendőröket sem hatotta meg, hát ez lehet egy mese, ugye, hogy mert hiszen nem is tudta megmondani, hova tette, csak egyszerűen megtalálták.
3: Csak megmozolt, és azt mondta, hogy jó, nem.
2: Igen, én nekem ez a gyanúm,
1: hogy az is lehet, hogy ki se dobta.
2: Hát, figyelj, most a hírben az volt, hogy nem tudta megmondani, melyik kukába. Hát érted? Tehát, hogy nem kapta vissza a tulajt, mert ugye nem tudta, a rendőrök gondolom nem találták meg, hiszen akkor erről is szólt volna a hír. Tehát nekem ez egy kicsit szagos így.
1: Nekem is egy kicsit bűzlik itt valami.
2: Valami mellébeszélés a rendőrök, ahogy elfogták.
1: De most, ha valaki bűnöz, abból nem lett becsületes, tehát én nekem a kettő nem fér össze.
2: Erről beszélek, hogy ez inkább ilyen védekezés, hogy hát ha megsajnálják, de hát a rendőrök azok nem sajnálták meg ezek szerint.
1: Hát nem. Amíg a rendőrnő is volt, akkor sem.
2: Hát mindegy az, hogy nő vagy férfi, nem ezen múlik.
3: Mert ugye a mondás, hogy van, hogy a legjobb pandurból, vagy tolvajból, vagy mi van?
1: Nem tudom.
2: A legjobb jó tolvajból lesz a pandur, vagy valami ilyesmi, vagy
3: aha, fordítva. Igen, valami.
1: Hát én más mondást ismerek, de az nem rádióban, és nem a rendőr.
3: Most egyébként egy nagyon ismert és általános.
2: Igen. Én tudom, most mire gondolsz, de most nem dobjuk be.
1: Tudod, a kábetűsből lesz a jó feleség, hogy szokták mondani. Én azt a verziót ismerek.
2: De én azt gondolom, hogy ez
3: a pandur. A legjobb tolvajból lesz a pandur.
1: De az nem ide tartozik, bocsánat.
3: Hát, ez egy másik
2: bűn, ugye? De nem, én azt gondolom, hogy ez azért van, és ez sokszor még filmekben is ugye valahogy ez megjelenik, hogy igazándiból, aki nagyon magas szinten műveli a betörést, vagy a tolvajlást, vagy a csalást, ugye azt tudja ennek minden csinyát, minnyát. És aki ugye el kell, hogy kapja, ugye annak ezt szintén tudni kell. És akkor ez egy verseny, és aki ebben nagyon jó, az valóban, hogyha ő átáll a másik oldalra, akkor nagyjából nagyon nagy az esély arra, hogy hogy aki megint csak ugye, tehát a tettest, ezt könnyebben elfogja, hiszen tudja a gondolkodáskodját.
1: Múltkor láttam egy sorozatot, ahol egy rendőrnő, egy másik úgymond, hát ott egy hacker csapott le, és azt mondta a hackernek, hogy vagy most azonnal jelenti, vagy beáll a rendőrséghez, és a rendőrségnek dolgozik, mert annyira jó hacker.
2: Na, hát erről beszéltem. Pontosan erről beszéltem. Hogy ez az egy profi szakembernek tekinthető, aki be tudja csapni a világot, aki föl tud törni egy rendszert, az profi szakember, és én értelemben ő lehet, hogy többet ért ahhoz a dologhoz, mint aki kergetik a rendőrök, és akik el akarják kapni.
1: Vagy,
2: de legalább annyit ért hozzá, az biztos.
1: Igen, igen, hihetetlen amúgy ez a dolog, meg gondolatmenet, de meg is lepődtem a filmbe, hogy mondta a csaj, hogy a másik csaj avatta be, és miért, kérdezte a fickótól, és miért. Tehát azért azt mondta, hogy hát vagy jelenti, vagy a rendőrségnek dolgozik, mert annyira jó hacker.
2: Na.
3: Igen, a hackereket, a látnokokat azért előbb-utóbb bevontam.
1: Ah, jól csinálják a dolgukat, igen. Bár a látnokokkal nekem vannak fenntartásaim, abból nagyon sok a csaló.
3: Tehát, hát, hogy... biztos, igen. Egyszer volt egy ilyen sorozat,
1: viszont...
3: A csaj meg amúgy nem is tudom.
1: Viszont azt elismerem, hogy vannak emberek, akinek vannak képességei, akár látnoki képességei, vagy bármi más.
3: Igen.
1: Zenéljünk picit, aztán pedig jövünk vissza mindjárt. Ha már rendőrök, akkor itt a rendőrnő a TNT-től. Már volt TNT, de ez egy régi sláger a múltból, és passzol a témához.
4: Jó estét, közúti ellenőrzés. Oh.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a helyzet az, hogy mindjárt délután 3 óra, amikor jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a következő órában Sanyival meg Zolival hárman jövünk vissza, és folytatjuk itt az őrültködést még délután 4 óráig, úgyhogy tartsatok velünk, maradjatok velünk továbbra, és most pedig akkor jönnek a friss információk, hírek.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisciplinális nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy 4. emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a 4. emeleti erkélyről. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: És akkor állatkodunk kicsit, kedves hallgatók, egy lépéssel közelebb hozzád. Ugyanis képzeljétek el, egy német juhász kutya mentette meg gazdáját egy vad hiústól. Nézzük a részleteket. Mózes nevű kutya ma hivatalosan is megérdemelne egy sztéket vacsorára. Arizonában egy hiúz támadta rá egy nőre sétaközben. A német juhász kutyája azonnal közbelépett és elűzte az állatot. A nő reggeli sétán volt kutyájával, amikor a hiúz váratlanul ráugrott. A kutya Mózes azonban a állat vagy a gazdája védelmére kelt. A támadó állat végül elmenekült, a nő pedig kisebb sérülésekkel megúszta az esetet. A környéken több hasonló támadás is történt az elmúlt napokban, írja a Kima News. Kérdezlek titeket, hogy nektek volt olyan házi állatotok, amelyik egyszer tényleg hőssé vált? Tehát úgy mondjuk megmentett az életeteket valamitől, vagy hasonlóképpen, vagy más téren? Most olvastam, mielőtt válaszoltok a kérdésre, pont ma reggel olvastam egy Facebook bejegyzést, hogy Sopronban egy férfi rosszul lett, mert megcsípte egy darás, félreállt az autójával, és tudjátok, van ez a, hát ilyen injekciós, meg nem mondom, milyen szer, amit ha bead, allergiás rá, akkor a rosszul létet enyhítheti, illetve meg tudja előzni a bajt, viszont nem sikerült időben beadnia. Kiszállt az autóból, összeesett, viszont nem látszott rendesen. A járókelők azért nem, mert egy ilyen tuja bokor volt az úttest és a járdak között, és nem volt feltűnő, hogy ott fekszik valaki, hanem a kutyája az autóba beugrott a vezetőülésbe, és addig csapkodott a első lábával, hogy a fényvillogót, a vízvillogót folyamatosan így rendszeresen időnként, viszont nem is rendszeresen, rendszertelenül villogtatta a reflektorokat. Rájött, és le is tört a mancsában. És egy rendőr, aki ott fordult, meg észrevette, és ők mentették meg a férfit. Erről most olvastam pont ma reggel.
3: No. Hát nekem nem volt ilyen sztori. Sanyi, neked?
4: Hát én sem emlékszem ilyenre. Az, hogy amikor így halvány emlékem van még egy kutyánkról, ami aztán elpusztult, mert elütötte egy autó, és azóta nem volt kutyánk, az így annyi csak, hogy mindig figyelt rám, meg a őrzött a gyerekkocsiban állítólag, ilyenek. És hát ennyi volt, hogy volt egy ilyen védő szerepe, de olyan nagy megmentés az nem volt, vagy nem volt olyan védő.
3: Jó, de szerintem Sanyi, hogyha valaki téged rossz szándékkal közelített volna, hogy valami, nem biztos, de biztos, amikor egy kisgyerekkel nő föl egy állat, egy kutya, akkor az megvédi, tehát az tényleg így.
4: Igen.
3: A védelmére kell.
4: Én voltam.
3: Úgyhogy...
4: Én voltam a kis Maugli, nem?
2: Nagyon érdekes, nekem hál' Istennek ilyen támadós rész nem volt az életem, viszont nekem már 13 éve van aktívan mindig kutyám szinte, kivéve mondjuk azt az egy évet, amikor nem volt, de vagy fél évet, viszont alapvetően én nekem nincs ilyen tapasztalatom, hogy engem megtámadtak és a kutya megvéd. Tehát ilyen tapasztalatom hála jó Istennek nincs. Olyanom van, amikor a kutya megmentette az életemet. Nem engedte, hogy belezuhanyok egy ilyen vizes árokba, hanem inkább keresztbe állt és visszalökött teljes testével, vagy például egyszer, amikor rosszul mértem fel a zöld lámpát, és majdnem halálra gázoltak, akkor olyan erővel rántott át az úton, amit se előtte, se utána nem tapasztaltam, ezzel megmentve mind a kettőnk életét. Tehát, hogy ilyenek voltak, de az, hogy mondjuk védekezésből támadt volna, nem tudom. Egyszer volt egy eset, hozzáteszem, ezt elmesélem nektek, ez végül is mondhatnánk annak, unoköcsémekkel szerettem birkózni bent, tesóméknál a nappaliba, és a kutya feküdt az ajtóba. És a unoköcsém így fogta, neki, nekem szaladt, és így lebirkózott, hát ilyen 2-3 éves gyerek, és amikor engem lebirkózott, és a kutya látta elsőre, akkor egyből a kutya elkezdett ugrani, és sógrom ráordított macira, hogy nem, és akkor egyből visszahűkölt, de lehet, hogy akkor ő azt gondolta, hogy engem bántanak, és akkor engem meg kell védeni, lehet, hogy benne volt, ebből jöttem arra rá, hogy az az ösztön, hogy védjen, de gyakorlatban ez sose tapasztalt.
3: Hát jó, de ez is egy olyan eset, amikor tulajdonképpen megvédett volna, hogyha nem kiabálnak rá.
2: Hát igen, mert hogy tudatosítani, hogy ez egy játék, tehát hogy most itt nem kell neki.
3: Jó, de az állat nem látja, nem tudja.
2: Nyilván.
3: Csak azt látja, hogy rádugrottak, te eldőltél, és kész, és akkor ez az állatnál azt jelenti. Ez olyan, mint amikor a hiúz ráugrott a nőre, akkor a kutya rögtön védekező reflexből rátámadta.
2: Valószínűsítem, hogy az első kutyám Maci megvédett volna, hogyha, de ebből ez alapján, hogyha olyan helyzet lett volna, hogy nekem esnek, akkor valószínűleg, hogy ő egyből reagált volna rá.
3: Fajlagosan kevés hiúz van Debrecenben. Tehát
2: nem, Debrecenben nincsenek hiúzok. De vannak H-betűs emberek. Néha.
4: Nem hiúk. A hiúk is vannak, igen.
3: Hülye hiúz? Az a hülye hiúz?
2: Nem, hanem a hülye. Bocsánat. Nem, alapvetően...
4: Hát azért... Egy,
2: igen, mond.
4: Hogy most egy kutya mondjuk egy gyerek ről védjen meg, hiszen az biztos látta, hogy ő egy kölyök ember még, és hát talán akkor
2: látta, ő azt látta, hogy engem eldöntött, és nem értette elsőre, és ugrott.
4: Ezen már nem gondolkozott, igen, nagyon.
2: De akkor a kutya ösztönből cselekszik.
4: Igen.
2: De nem jutott el a ténykedéséig, mert amint elkezdett volna ugrani, úgy le lett ordítva, és visszahőkölt, és akkor én is szóltam utána neki, hogy Macika, csak játszunk, és akkor lefeküdt is. Mert már nem akart, tehát többször már nem próbálkozott, de első alkalommal, akkor ez itt megtörtént, akkor próbált. Más ilyen nekem nem volt.
3: Jó, hát ezt a kutya nem feltétlenül tudja felmérni.
4: Hát én megijedt tőle egy picit. De.
2: A mostani kutyám, hogy megvédene, nem tudom. Valahogy nem nézem ki belőle, bocsánat, de nem tudom. Lehet, hogy megvédene, lehet, hogy nem tudom. Ezt az ösztönét nem próbáltuk.
4: Situációzzátok le valakivel.
2: Az a baj, hogy akit ismer, annál nem veszik komolyan, mert annak idején ezt amúgy próbáltam más felnőttekkel, ismerősökkel, és a kutya is ismert, és így csak vigyorgott, és mondja, hogy a már!
4: Majd Kriszta.
2: Ja?
4: Nem, az nem lett.
2: Megkérjem, hogy te, de várjál, Krisztát is ismeri. Már találkoztam.
4: De már
2: ő
4: is ismeri. Ó, nem.
2: Úgyhogy nem jó példa.
4: Majd elkapsz egy önkéntest azután. Megtámadna, legyen szíves, kérem. Támadjon meg.
3: Önkéntes, személy segítős feladat. Viszont támadás álcucban.
2: Na jó, zenéljünk picit, aztán jövünk vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Bizony, egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és már is megyünk tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá képzeljétek el, hogy a tudósok szerint véletlenül már megtalálhatták a sötét anyagot. Hogy lehet ez véletlenül? Ez az
2: véletlenül?
1: A hír...
2: Na épp azt akartam kérdezni, hogy véletlenül?
1: Igen. Ez az a hír, amitől minden sci-fi rajongó egyszerre kezd tapsolni. Kutatók szerint egy korábbi gravitációs hullámmérésben már ott lehetett a sötét anyag nyoma, csak akkor még senki sem vette észre. A tudósok fekete lyukak ütközésének adatait vizsgálták új módszerrel. Azt feltételezik, hogy az egyik esemény körül sötét anyagfelhő lehetett. Ez beigazolódik, az az egyik legnagyobb modern fizikai felfedezés lehet. A sötét anyag az univerzum egyik legrejtélyesebb összetevője, amit még soha nem figyeltek meg közvetlenül, írja a Silent Alert. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek mi az ijesztőbb? Mennyi mindent nem tudunk az univerzumról, vagy az, hogy egyszer talán mindent megtudjuk? Na, erre
3: hát mind a kettő, hát az, hogy mennyi mindent nem tudunk, ugye ez igen, nem tudni, hogy tényleg még mi minden van, amit nem tudhatunk. De ha egyszer mindent megtudunk,
2: szerintem olyan...
3: Hát lehet, hogy mindig... nem biztos, hogy az ijesztő, nem tudom, csak...
1: Gondolj bele, megtudjuk, hogy valóban léteznek földön kívüli élet, és valóban megfigyelnek minket az XYZ galaxisból, ami egyébként én nem zárom ki. Tehát én nem hiszem el azt, hogy ezen az egy bolygón van olyan élet, vagy hogy mondjam, fejlett civilizáció a világűrben. Az, hogy mi nem tudunk róla, az egy dolog, de azt nem hiszem el, hogy csak mi vagyunk.
2: Hát igen, csak én múltkor olvastam egy cikket, hogy ugye ha mi el szeretnénk jutni valahova, nagyon sok akadályba ütközne, és ugyanez igaz egyébként, ahogyha léteznek még rajtan kívül a világban, a világűrben valakik, és nem biztos, hogy emberek, valamilyen élőlény, azoknak ugyanolyan probléma jutni hozzánk, tehát tulajdonképpen a technikai probléma nálunk is fennáll, meg önálluk is.
1: Nem tudjuk azt, hogy van-e olyan fejlett civilizáció, ami tőlünk annyira fejlettebb, hogy már megfigyelnek minket. Én azt is el tudom képzelni, az, hogy kapcsolatban nem léptek velünk, az egy dolog, bár én már ezt se zárom ki, lehet, hogy kapcsolatban léptek velünk, csak ezt titkolják, mert gondolj bele, hogyha kiderülne az, hogy mondjuk mit tudom én, honnan, milyen bolygóról kapcsolatban léptek volna velünk élőlények, és valamilyen formán tudtak velünk kommunikálni, akkor az mekkora pánikot okozna az emberiségben. Manapság az emberek mit gondolnak? Vagy az, hogy két ok lehet, vagy meg akarják szállni a bolygónkat, vagy a másik, hogy le akarnak minket uralni, vagy pedig az, hogy be akarnak épülni akár az emberiség közé, hogy a mi dolgainkat akár elvigyék, megszálljanak. Hozzáteszem, hogy a tőlünk fejlettebb világ

0: létezik, akkor ők miért akarnák elvenni az, ami nekünk van, ami nekik már van ezek szerint, mert akkor már nem vették volna, nem kerültek volna ide. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy lehet földön kívüli élet, csak az, hogy mi erről mikor tudunk meg bármit is, vagy mikor leszünk olyan fejlettek, hogy akár mi kerüljünk kapcsolatba olyan messzi távoli civilizációkkal, akiket el se tudunk képzelni, azt nem tudom, hogy az mennyi idő, milyen technológia kellene hozzá.
1: De térjük vissza a sötét anyagra, igazándiból szerintem azért nem tudták, vagy nem vették, mert nem is ismerték ezt a sötét anyagot, és akkor konkrétan próbálták vizsgálni a fekete lyukakat, vagy sötét anyagot, akkor jöttek rá, hogy ilyen típusú jelenséggel már találkoztak. Tehát, hogy szerintem ez azért lehetett, hogy később jöttek rá, mert akkor konkrétan ezt vizsgálták. Úgyhogy, de hogy ez mennyire ijesztő vagy sem, az, amit nem ismer az ember, az lehet ijesztő, mert ugye nem tudsz rá felkészülni, nem tudod, hogy mi történik veled, mi történhet veled. Úgyhogy szerintem ez teljesen normális, hogyha az ember fél vagy ijesztőnek tart ismeretlen dolgokat, és ezért is működik úgy a világ.
0: Hozzáteszem, talán már mostanra 2000, hozzáteszem, talán mostanra 2026-ra kevésbé döbbennének meg az emberek azon, hogyha egy földön kívül megjelenne a bolygónkon. Tehát, hogy most már régebben ettől még jobban féltek, most már talán kevésbé félünk ettől. Nem mondom, hogy nem lennének emberek, embercsoportok vagy országok, akik bepánikolnának, de alapvetően szerintem az emberiség már sokkal felkészültebb egy ilyen hírre most, mint mondjuk 20 évvel vagy 50 évvel ezelőtt.
1: Na de hát ez igen, azért van. Mondjad, Sanyi, mondjad.
2: Megmondod, hogy amikor még ment ez a nulladik típusú találkozás műsorra, hogy Mihai Téri Jánosnak, hogy azért már akkor mentek ezek az agyalások, meg voltak, akik így bemerték vallani, hogy éltek át fura dolgokat, de hát nyilván, aki nem csak ilyen hírhajhászásból mond dolgokat, és most tényleg nem lehet tudni, hogy valaki csak nem ehhez elbuzdulva mondott éppen valamit, de azért nem tudom, hogy velem megtörténnek, hogy tényleg átgondolandó, hogy most elmondom, nyilván ezeket hülyének néznek. Hát,
1: persze, mondjuk elvittek az UFO-k?
2: Aha, és akkor még így, hát vagy legalábbis megjelentek valahol, vagy úgy tűnt, mint hogyha az lett volna, vagy akár elvittek. Jó, most ugye Pataki is rendszeresen meg már könyvet is írt, ugye Attila.
0: Jó, igen, erről. Pont én nekem is ő jutott eszembe, beszélgess vele.
2: Hogy én nem tudom. Tehát, hogy most ő is, tehát neki is már annyi, nem egy kezdő valaki, aki most ebből akarna egy ekkora bulvárt, hogy most azért, mert hogy egyébként meg, mert még a zenekar is jól működik, még egyáltalán, vagy bármiről lehet beszélni, de hogy pont ezt szólná, hogy ez vele történt meg, nem tudom. Mert hát ugyanakkor ő persze hívő is, és hát mondjuk nem tudom mégis, hogy a egyház hivatalos álláspontja mi amúgy az UFO-król, mert nem ismerem, vagy az egyház, aki ugye, mert...
1: Az érdekes vagy... összevetés, hogy az egyház is az UFO-k, szóval...
0: Alapvetően amúgy az egyház sokáig eltagadta ezt a dolgot. Először Ferenc pápa mondta azt valamikor 2014-ben volt valamilyen nyilatkozás, és akkor mondta, hogy minden Isten teremtménye is valami ilyesmi volt belefoglalva, és ez állítólag akkor is felháborodás keltett az egyházon belül, hogy minden olyan, hogy is fogalmazott, hívünknek, aki a földön belül és kívül van jelen, vagy valami ilyesmit említett egyik megnyilatkozásába valahol, de ennek már legalább 12-13 éve, és nem is tudom, hogy pontosan hol erről van, hol olvastam, de azt tudom, hogy ő volt az első, aki így beszélt, vagy azt mondta, hogy most már valamilyen szinten azért nem lehet kizárni.
1: Ki akarta terjeszteni az egyházat a földön kívülekre, és be akart őket hívni, ugye?
2: Lehet, hogy Jézus is úgy támad föl, hogy aztán így az Isten, meg a másik bolygón lévő lények így összerakták újra is.
0: De gondolj bele abba, Sanyi, hogy amit küldtem, emlékszel évekkel ezelőtt, könyvet el is olvastam.
2: Igen,
0: olvastad.
2: Az a könyv.
0: Mi is a címe? Tiaóba vagy? Tiaóba
2: vagy mi?
0: Aha, valami ilyesmi. Nem tudom, Zoli, neked ezt elküldtem-e? Ez is nagyon érdekes, az is egy elmélet egyébként.
2: Nagyon egy durva.
0: De... Igen, és egyébként a végolvasat simán el tudod hinni, hogy akár igaz is lehet. Tehát, hogy annyira élethülye meséli el, és az egész sztorinak a könyv végén, aki megírta ezt az egészet, akivel elvileg megtörtént, azt mondták már, meghalt az űrge, aztán Michelnek hívták, azt mondták, hogy se megerősíteni, se száfolni nem tudják az ő állításait. Tehát azért durva a könyv, amit megír,
1: mert hihetőnek tűnik.
0: Tessék?
1: Mert hihetőnek tűnik, gondolom.
2: Igen, tehát nem olyan, mint egy átlag sci-fi, mert itt olyan szinten írja le azt a fajta életet, ami mondjuk azon a folyamat, ahová elvitték, meg hogy ő egyáltalán így egyik napról a másikra, hogy ez nem az volt, hogy kapsz egy hónapot, jól gondolkozzál rá, hogy mondták, hogy hát itt van ez a lehetőség, eljött, megnézed, hogy itt mi van, aztán szépen magyarázd el majd az embereknek, hogy...
1: Jó, hát az emberi fantázia az véghetetlen, szóval én azt mondom,
2: hát nem, hogy persze, de...
1: Hogy ugye, ami a science fiction könyvek megjelentek régen is...
0: Viszont
1: ma,
0: ez nem science fiction. Tehát ez egész...
2: Mezőgazdaság, vagy mi volt ez? Nem valami.
0: Egy farmja volt, egy átlag paraszt ember volt, francia származású, Ausztráliában élő fickó. Tehát, hogy teljesen egy átlag, bocsánat, paraszt ember volt, elnézést kérek. De egy átlag paraszt ember volt, aki nem arra született, hogy könyvet írjon, és mégis írt egy könyvet, és aztán tudósok mondták azt, hogy ez vagy igazán megtörtént, vagy akkora fantáziája van a fickónak, amit még életükben nem láttak.
2: Na, én erre az utóbbira gondoltam. Vagy ez
1: egy... Én az utóbbira gondoltam.
2: Ott a kis ültetvények között ugye ott közben fantáziálgatott, ott kitalált egy sztorit, vagy ez igaz, vagy az igaz, hogy ez tényleg
0: megtörtént. És nem tudják se megcáfolni az állításait, se megerősíteni, mert annyira hitelesen írta le. Azt mondták, hogy ezt nem lehet kitalálni. Tehát sok tudós azt mondta, hogy ez lehetetlen, hogy ezt ő kitalálta, csak is kizárólag. Ugyanakkor nem tudják bizonyítását sem biztosítani, hogy nem kitaláció, mert nem tudják alátámasztani se az ellenkezést, se az azonos történés sem. Nagyon érdekes a könyv, majd egyszer átküldöm, olvasd el te is.
1: Mi
0: viszont most egy picit zenélünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza. Tartsatok velünk továbbra is.
1: Jó.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közel hozzád lépésre, és akkor mostantól Sanyi meg Zoli fog beszélni, én csak felolvasom gyorsan ezt a hírt, mert megvádoltak itt adáson kívül, hogy én sokat beszélek, és van 9 percünk. A világ egyik legalacsonyabb nője lediplomázott, és vállalkozást indított. Néha a legnagyobb történetek a legkisebb emberekről szólnak. Vildine Aumoit, a Guinness Recorder modell megszerezte diplomáját. Saját grafikai vállalkozást is indított. Vildine mindössze 72 centi magas, mégis elképesztő kitartással végezte el az egyetemet. Négy évig tanult grafikai tervezést Virginiában. A diploma után saját kreatív stúdiót alapított. Története rengeteg embernek adott inspirációt világszerte, írja a Guinness World Records. Ki az az ember az életetekben, aki mindig bebizonyítja, hogy nincs lehetetlen? Zoli.
2: Igen.
3: Igen.
2: De, úgyhogy azt mondják rám, hogy igen, hogy én beképzelt vagyok, meg sokat mondok magamról, de én ezt tudom magamról, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy nagy képű vagyok, de én amit mondok, és ezt szerintem itt a többiek megerősítik. Amiért én azt mondom, hogy meg fogom csinálni, és meg fogom oldani, ezt meg is szoktam oldani. De térjük vissza a hírre. Azt nem tudom, hogy az egyetlen ő hogy tanult, egy ilyen törpe asztal csináltak neki? Én azt hittem először, hogy a vállalkozása arra szólt, hogy csinált egy ilyen törpe országot, és oda ellepönne gyerekeket.
1: 72 centi. A gyerekek egy két éves gyerek mérete. Hát egy újszülött is olyan 50-51 centivel, vagy 49 igen. centivel születik. Ő neki a felnőtt mérete 72 centi.
2: Na, tehát, most a Sanyi beszél. Várjál.
3: Pedig ugye az átlag törpék azért hát mennyi?
1: Hát ilyen 100-120 centi szerintem.
3: 130 nincs is.
1: Hát én ismertem egy hölgyet, én csak annyit beszélek, még ismertem egy hölgyet 130 centiból, de valaki azt mondta, hogy a gyerekem, amúgy pedig idősebb volt tőlem, nem tudom hány éve.
2: Hát itt most azt lehet nézni, hogy a törpe átlag mekkora, mi számít törpének, inkább szerintem egy átlag emberhez képest, ugye kisnövésű.
3: 150 centi alatt.
2: Nem tudom, de...
3: Már.
2: Hát ez jó lenne megtudni egyébként, hogy mi neve, de én szerintem a 100 centi alatti embereket nevezhetnénk szerintem logikusan törpéknek.
1: Hát vagy szerintem a 120 centi az a határ, én azt gondolom.
2: Az a határ?
3: Hát igen.
2: Nem tudom.
1: Igen. Azért ez egy 3-4 éves gyereknél nem nagyobb is. És hihetetlen pici. De még egy 120-130 centis ember is nagyon pici. És...
3: Nálunk is megy törpe, de nem tudom hány centik, akkor itt tudom, hogy megkérdezem.
2: Na jó, de hogy tanult az egyetemen gyerekek? Az a kérdés. Tehát, hogy itt hogy jöttek fel az asztalt? Milyen asztal volt?
3: Ahogy megoldották. De... volt neki külön kis asztalkája.
1: Gondolom,
2: mert ugye tudom. Hát a szék is kell hozzá. Képzeljétek el egy ilyen pici ember. Hát
1: nagy székre felül.
2: Hát a sámli is nagy neki.
3: Sámli? Igen, a sámli is. Ilyen állítható és
2: még vannak legyen? Állítható asztalok, de olyan alacsony, hogy egyik megy se megy le szerintem.
1: Terveznek neki asztal. Szerintem. Tehát csak
3: én meg már megőrülök egy ilyen átlag alatti asztalnál, ami alacsonyabb, mert azt mondjuk enni, és akkor előre olyan.
2: Ja, persze, mert te úgy eszel, hogy beletolod a tálcát a szádba, és tolod befelé.
1: Igen, sőt, Sanyi, nem csak a tálcát, hát emlékszel, amikor a műanyag tányér már a fejébe volt, hát úgy kapargott, az már nem volt benne semmi, nem emlékszel, tavaly nyár. Mondtuk, Sanyi, adunk még, ha kell. Nem sajnáljuk, de Sanyi csak kapargott a semmit. Ott van még az a kis falat. Mondom, nincs ott semmi.
3: Nincs az semmi bármányi tesze, látszat, de
2: nem. Térjük vissza erre a törpe hölgyre, hogy biztos, hogy a jó profitált ebből a kicsiségéből, mert ez extrém pici ember, ugye, és érdekes mindenki számára. És képzeld, de bemegy egy ilyen megbeszélésre, vagy tárgyalásra, észre sem veszed, hogy bejött valaki. Tehát
1: azért csak észreveszed, azért, mert olyan pici, meg lehet látni. Csak nagyon, gondolj bele, a szemébe néznek, nagyon lefele kell nézni.
2: De várjál már, bekapok az ajtó, kinyitod, és nem lefelé nézel, hanem előre is.
1: De most gondolj bele, ha ilyen pici. ilyen pici és felnőtt nő. Hát most nekem eszembe jutott, neki Lábújhegyre kell.
2: Robi!
3: Még az is kevés.
2: És akkor, igen, és akkor...
1: Még az is Sámlira kell. Elnézést kérünk, hogy túl vizuális vagyok.
3: Hát, mondjuk ő nem biztos, hogy hallgat minket, de ha véletlenül egy...
1: Ne, minden alacsony növési embertől elnézést hát kérek.
2: Ha ez a rész visz, elmegy hozzád, beperel bennünket.
3: Jó, de egyébként ők is elpoénkodnak ezzel, mint ahogy mi a vakságunkkal vagyunk.
2: Igen. Valószínű, igen.
3: De, hogy azért, ezek ilyen jó pofa kis humor.
2: Hát ő nem biztos, hogy nevetne rajta, de
3: ha jó, van humor érzé... Jó, persze, hogy a tudásba
2: Persze. A
3: vércelődés, de amúgy belefér nekik, mert hát nyilván tudják, hogy...
2: Hát furcsák, tudják, hogy benne van megszokott, és akkor...
1: Nem tudom, egyszer volt a tévében, nem most, hanem már 15-20 évvel ezelőtt egy srác, 20-valahány éves volt, viszont ő is ilyen nagyon kis növésű, talán 80 vagy 90 centire nőtt meg csak, és megnősült, elvette egy normál méretű 170 centis csajt. Gondoljatok bele, hogy a alacsony pasi gyerekének nézik, sokan mondták, hogy azt hiszik, hogy a gyerekek nem a párja, a méretkülönbségből adódóan, de ők köszönik, és nagyon boldogan éltek akkoriban, és azt hiszem, hogy gyerekük is született, és az volt a poén, hogy a gyerek nagyobb volt, mint az apuka. Tehát
2: már erről is... én is olvastam, erről valamit olvastam régen, nagyon régen.
1: Igen, valami, nagyon valami. Régen, nem most volt már nek lehet.
3: Azzal játszott, hogy így zsebre rakta a párt, tudod?
1: Hova viszel?
4: Hát tényleg. Hát olyan, hogy akkora pofont kapsz.
1: Na mekkorát, ha? Jó, Sanyi.
2: Na, nem szép dolog kifugurázni a törpéket, mert ők is emberek.
1: Ez így van. Bizony. Zolival értek egyet.
3: És még okosak is, tehát ugye ez a...
2: Én látod.
3: Hőse. Történetünk hőse, ő az okoska, ugye.
1: Amúgy igen, összehozták, ugye. Ő a világ legkisebb embere, 72 centiével, és összehozták a világ legnagyobb emberével egy találkozót, aki meg valami 2,5 méter magas, és akkora cipője van a világ legnagyobb emberének, hogy a világ legkisebb embere belefér az egyik cipőjébe. ezzel folyikottak. 72 centis csaj belefér a nem tudom 2,5 méteres cipőjébe.
2: Hát miért? Hát azért 2 méter magas embereknek 55-ös, 56-ös, 57-es cipői vannak. Tehát el tudom képzelni, hogy belefér simán. Tehát.
1: Igen, én is.
3: Ötben visszaszámlálás van, ahogy
1: igen, mert 4 óra ennyi fért a mai lépés délutánban. Én köszönöm szépen Zolinak és Sanynak, hogy itt voltatok velem, és a hallgatóknak pedig az, hogy velünk itt voltatok, és köszönjük a megtisztelő figyelmet, maradjatok a lépésre, és jönnek a friss információk, hírek, aztán pedig jó minőbb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
7: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter 2 hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Sandy Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Sandy Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Sandy Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az AKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
12: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
13: www.hankozidigital.hu
14: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
15: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
16: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
17: A reklám után a műsorszám
13: műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Kötcsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javítóműhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott riadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallotta.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kúr általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott riadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: középső ujjam a hatalomnak.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: utcák és közterek.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
9: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. And on, and on, and the feeling goes.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kúr általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott riadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert Vagy sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
6: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

háza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen. Neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregors Rizs bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
11: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybus című zenével.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépésre!

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek, Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról. És bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszólt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-ez egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat elajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét, elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon egy Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatás a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre. És hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit, hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációikig, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint, az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek.

Felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falomjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik.

Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt, az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka fejét fordítják, tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidók körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran, tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek. Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretet hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!